ensonyi museyambule mulinde muzibe zibambale binsanga wano ekujjako ensonyi.